0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisztnál.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisztnál.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Slágerek!

0: 2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.
1: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égért tudják.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Katarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

sárga lámpa kint villog a szeme, félelmetes a kép. Ha elnyom az álom egy kígyó, tudja, hogy felmászik a col.

görcsbe rándult rég. A szív dobogásom a fülemben egy monoton lüktetés, s az óra is kegyek, de nagyon lassan, ezer óra szenvedés.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Persze, Tonfú, egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ma egy igazán ritmikus adással készült a Mixakták a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még nem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig természetesen... Ezúttal abba az évbe térünk vissza, amelyben a legtöbb olyan sláger született, amelyen ma a 90-es éveket azonosítják. Így hát ezen sikereket nem is tudtuk bezsúfolni egyetlen egy adásba. Na de, hogy miről is beszélek, hallgassuk csak. Nos, ekkor hallottuk egy svájci DJ legismertebb slágereit. A diszkó közönség Ice MC-re táncolt. Ace of Base egy

Dr. Albán pedig arra volt kíváncsi, ki beszél? Nos, a Mixakták mai adásával irány 1994. A tánczene mindig is nagyon fontos volt, éppen ezért mai adásunkban olyan stílus, és annak legnépszerűbb követeit hallhatják, akik meghatározták, hogy mire is táncoljunk 1992 és 95 között a diszkókban. A stílus neve Eurodance volt, hiszen legtöbb kép európai, azon belül is főleg olasz, svéd, holland és német producerek munkáitól voltak hangosak akkoriban a rádiók, és bizony a poptarisznyában is nagyon sok ilyen jellegű zene szólt. Szerzeményeiket a technoritmus, egy poppos refrén és rebbetétek jellemezték leginkább. Az irányzat olyan már kissé elfeledett csapatoknak hozott a 90-es évek elején és annak közepén hatalmas sikereket, mint az Ice MC, a Max, a Master Boy, a Capella vagy éppen a Fan Factory. A dalok nem túl bonyolult zenei felépítése könnyen lelkes hívekre talált az akkori klubok közönségében. Az általában könnyen megjegyezhető dallamos refrének és a köztük megjelenő hadaró rebbetétek leginkább a zenéről, a táncról, a szerelemről és a bulizásról szóltak. Az élő hangszereket nélkülöző elektronikus tánczene nem csak a diszkokban volt népszerű, de a zenetévék is felkapták, és akkoriban még a rádiók is szívesen játszották őket, mint említettem volt. Sőt, a Diszkó patkányok című 1998-as film is ezeknek a számoknak köszönheti sikerét. Következik mai első mixünk a legnagyobb Eurodance sztárokkal, a stílus fénykorából, 1994-ből.

1994-et írunk a mai Mixaktákban. Ebben az évben lesz Nelson Mandela, Dél-Afrika első fekete afrikai elnöke. Az olasz Formula 1-es futam tragikus hétvégeként vonult be a sportág történetébe. Először az osztrák Ratzenberger, majd Ayrton Senna is életét vesztette egy-egy ütközés miatt. A sorozat végén egyébként először ünneplik világbajnokként Michael Schumachert, aki egy ponttal előzte meg Damon Hillt. Az igen népszerű amerikai rock együttes, a Nirvana énekese Kurt Cobain ebben az esztendőben lesz öngyilkos. 7 éves szünet után itthon visszatér az Omega, az együttes a Népstadionban a szakadó eső ellenére is 70 ezer ember előtt zenélt. 1994-ben indított el a GSM szolgáltatását a két első mobil szolgáltató hazánkban. Emlékszem, nekem is volt egy, akkora volt, mint egy aktatáska. Ez még egy a 60-as telefon volt, és hát mindenkinek elmondtam, megmutattam, hogy ilyen van, és ezzel lehet telefonálni vasár és ünnepnak, meg a többi napokon nem nagyon működött. Na de térjünk vissza 94-hez. Ekkor terjedt el igazán Amerikában is a mobiltelefon, ami akkoriban 800 grammot nyomott, míg a mai készülékek ennek mindössze a töredékét. 1994 májusában már több mint 40 magyar internet címet regisztráltak. Csak összehasonlításképpen ez a szám 1998 januárjában 3800-ra, egy évvel később több mint 10 000-re ugrott. És akkor adják át az 50 kilométer hosszú csalagutat is, amely 40 méterrel a Lamans csatorna feneke alatt köti össze Angliát a kontinenssel, ahol olyan előadók táncoltattak bennünket, mint DJ Bobo, az Ace of Base, a Black Machine, és mindez történt természetesen 1994-ben.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix Fakták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Itt a mixakták, a mikrofonnál B. Tóth László. A Mixakták 15. adásában 1994-ben utazunk vissza. Ebben az évben is szép számmal születtek magyar slágerek, amelyeket akár egy életen át

Zambó Jimmy pedig még nem akart veszíteni. Még nem veszíthetek, még nem, én élni akarok. A diszkókban Kozsó végzett álmokfutást.

szó hóparti pedig mindenki táncba hívott. Ha esetleg már kifáradtunk a táncolásban, akkor a mozikba is ellátogathattunk, ahol 94-ben a legtöbb bevételt az Oroszlán király könyvelhette el. De a leginkább emlékezetes alkotás máig a Forrest Gump maradt ebből az évből Tom Hanks-el. Emlékezetes lágerek pedig még jócskán akadtak, úgyhogy mai harmadik mixünkben hallgassuk is meg a további ötöt, amelyre remélem lesz kedvük táncolni. Szóval itt a Mixakták és egy újabb mix.

0: Ferrari.
1: Mint már adásunk elején említettem, az Eurodance stílus sztárjaira ma már kevesen emlékeznek, hiszen mindössze két előadóról mondhatjuk el, hogy máig aktív a slágergyártásban, és jelentett meg lemezeket. Az egyik a nálunk már több dalával szerepelt Scooter, a másik pedig egy svájci Pék, aki a 90-es évek elejé óta mindmáig folyton kisüt számunkra valamit. Ő DJ Bobo, aki olyan ügyesen ötvözte a dance és a pop elemeit, hogy lassan 20 éven át sikeres tudott maradni, olyannyira, hogy már több mint 13 millió albumot adott el, amit európai sztárként ebben a stílusban igen kevesen mondhatnak el magukról. Világszerte 260 aranylemezt és 28 platinát mondhat magáinak, és nem kevesebb, mint 28 szerzeménye járta meg eddig a slágerlistákat. Dance előadóként talán az egyedüli, aki hatalmas stadionokat tud megtölteni látványos showival világszerte. Feleségét, aki több számában énekesnőként is közreműködik, egyik koncertturné alkalmával ismerte meg, aki a What is Love című megasláger szerzőjének, Haddavének volt a vokalistája. Koncertjeivel kapcsolatban érdekesség, hogy 1995-ben az ő európai turnéjának előzenekara az akkor még kevésbé ismert Backstreet Boys volt. 1996-ban pedig szintén az ő előzenekaraként lépett fel, és nem fordítva, az NSYNC Justin Timberlake-kel. Mai negyedik mixünkben jöjjön első igazi sikereinek egyike a Take Control, olyan slágerek társaságában, mint a Look Who's Talking Dr. Albántól, vagy a United a Prince Ital Joe-tól, itt a mixaktákban 1994-ből.

0: Mai időutazásunk 1994-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen nagyon jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra eljött az ideje, hogy meghallgassuk egy felejthetetlen év hatalmas lágereit négy igazi egyvelekben itt a Mixaktákban. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig... Ezúttal a 80-as évek első felébe térünk vissza, amikor Michael Jackson pop történelmet írt Thriller című albumával. Közöbbülről pedig kiderült, hogy szereti a komoly zenét. A Eurythmics-nek pedig volt egy édes álma.

Ne Carra a Flashdance című film slágerével hódított. A mai mixaktákban irány 1983. Fantasztikus. 1983 a popzene történelmében vitathatatlanul a pop királynak az éve volt, hiszen 1982 végén megjelent Thriller című albumán olyan megaslágerek születtek a címadó dal mellett, mint a Billie Jean, a Beat It, vagy a Paul McCartney-val közös The Girl Is Mine. Ebből a korongból adták el idáig a világon a legtöbbet, több mint 100 millió darabot. Michael Jackson, akit halála után Elvis Presleyhez és John Lennonhoz mérnek, korunk legismertebb énekese volt, aki nem csak fantasztikus lágereivel, eredeti videóklipjeivel, de igazi sztárhoz illő viselkedésével is felhívta a figyelmet magára. Életművét nehéz lenne összefoglalni néhány percben, de ha csak zenei rekordjaira vetünk egy pillantást, már is megérthetjük, miért rajongtak érte több százmillióan, és halála miért volt vezető hír a világ összes tévécsatornáján. Férfi előadó művészként ő érte el legtöbbször, szám szerint 14-szer az első helyezést az amerikai listákon, így nem csoda, hogy a Sony belekötött a világon az eddigi legdrágább lemezszerződést. 890 millió amerikai dollárért. 1988-ban az ő 7 estés koncertsorozata volt a legsikeresebb a Wembley stadionban. A 7 nap alatt 504 ezeren nézték végig, ahogy bemutatja híres holdjárását. 1984-ben egy este 8 Grammy-díjat vitt haza, képzele, milyen gondban lehetett a köszönő beszédekkel. Mindezek fényében nem csoda tehát, hogy a Guinness Rekordok könyve szerint Michael Jackson minden idők legsikeresebb szórakoztató művésze. Utolsóra tervezett koncertsorozatát, melynek 750 ezer jegyét szó szerint pillanatok alatt elkapkodták, 11 darabot másodpercenként, sajnos már nem tarthatta meg. Így hát maradnak nekünk feledhetetlen slágerei, melyek közül most a Billie Jean hallhatjuk további 4 siker társaságában 1983-ból.

1983-ban a slágergyártás mellett is történt néhány érdekes esemény a világban. A nagyhatalmak továbbra sem ápoltak jónak mondható viszonyt egymással. Ronald Reagan, amerikai elnök például a Szovjetuniót a gonosz birodalmának titulálta. Nálunk kicsit nyugalmasabb volt a helyzet, ebben az évben hozták például forgalomba az 1000 forintos bankjegyet, és óriási sikerrel mutatták be Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját, az István a királyt. A főszerepeket igazi rockerek, Varga Miklós, Viki Dál Gyula, Nagy Feró és Deák Bill Gyula alakították. Ős bemutatóján az előadást több mint 120 ezeren látták. Egy másik műfajban ugyan, de szintén hatalmas nézőszám mellett vetítették szerte a világon az év legnépszerűbb filmjét, a Csillagok háborújának harmadik részét. Ez volt a Jedi visszatér Harrison Forddal a főszerepben. A mixakták főbb szerepeiben pedig mai adásunkban 1983 legnagyobb slágerei, amelyek közül most meghallgatunk újabb ötöt második mixünkben.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixogták Bitót László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu Itt a mixakták, a mikrofonnál Bétót László.
2: Ez jó!
1: A Mixakták mai adásában 1983-ban utazunk vissza, amikor nem csak határainkon túl születtek remek dallamok, de hazánkban is sikerült néhány emlékezetes slágert összehozni. A V-motorok például egy jégszívről énekelt.

Mai adásunk elején már ejtettem néhány szót Michael Jacksonról, akinek nem csak zenei teljesítménye, de az azokhoz kitalált képi világ is formálta a pop történelmet. Videóiban olyan sztárok működtek közre, mint Marlon Brando, Eddie Murphy, a híres szupermodell Naomi Campbell, a kosár fenomén Michael Jordan, vagy például a Guns N' Roses gitárosa Slash. A kisfilmek hosszúsága és ára is egyedi volt. A Thriller című klip készítéséről forgatott zenei videó pedig a legtöbb példányban elkelt zenei videókazetta a világon. A Jacksonra jellemző hihetetlen ötletek, az igényes kivitelezés és a hatalmas sztárok persze nem olcsóak. Minden idők legdrágább klipje a húgával Janet Jacksonnal forgatott Scream például 7 millió dollárba került. De megértem, hiszen ezek a kisfilmek máig is ott élnek emlékezetünkben. Ugyanúgy, ahogy a hozzájuk kapcsolódó slágerek, melyek közül jön most a Beat It és további négy siker 1983-ból.

0: Mai időutazásunk 1983-ban repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixapták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: It's Ali Shuffle time!

0: L-O-V-E.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: abból nagyon sokat elárul az, hogy az első, nem tudom én, 10-15 percben, hogy szervezi a beszédét, vagy az írását.
1: Talán azt vettem észre, miatt így a harmadikra rámegyünk, hogy azért bizonyos esetekben az emberekben is változik ez, tehát hogy azért, mert te kapcsolatorientált vagy, nem jelenti azt szerintem, hogy egy bizonyos munka területen nem lennél eredményorientált, vagy nem akarnál gyorsan úgy, hanem lehet, hogy akár egy szituáció is adja, hogy most én éppen olyankor hívlak, ahol benne vagy valamiben, akár tiszteletből fölvesz a telefonon, figyelj, egy percen van, daráld le, amit akarsz mondani, ezt menjünk tovább.
0: Ez így van, tehát, hogy egy beszélgetésből ne vonjunk le messze menő következtetést, és ne írjuk be a kis ügyfélkövető rendszerünkbe, hogy amit az előbb mondtál, hogy csak azért, mert most pont azért hívtam, mert 2 perce van, mert mindjárt megy be egy megbeszélésre, azért elkönyveljük eredményorientáltnak. Én a tendenciákról beszélek, tehát hogyha 3-4-szer többször van egy helyzetünk egy másik emberrel, akkor előbb-utóbb kirajzolódik egy trend, és hogyha mindig az van, hogy ő azt mondja, hogy oké, van 15 percem, kérlek foglald össze a lényeget, és utána, vagy azt kéri, hogy írjam meg neki a memót, meg ilyen dolgot, akkor ott azért gyanakszom arra, hogy nem csak most volt 15 perce, hanem ő általában így működik, hogy
1: később is
0: felesleges dolgokat nem akar belehozni ebbe, és akkor én sem fárazgatom az időjárással, meg a tegnap esti filmmel.
1: És akkor ugye van egy ilyen harmadik típus, aki meg, ha jól látom, az a biztonságorientáltak, aki meg ugye lehet, hogy jó a kapcsolat, fontos neki, lehet, hogy fontos az eredmény, de annál fontosabb neki az, hogy hogyan érezze magát biztonságban.
0: Igen, igen. Én például azt tudom javasolni, hogy amikor például, tehát nálunk úgy futnak be az ügyfelek legtöbbször, hogyha nem ajánlásba kapjuk őket, akkor a honlapunkon keresztül írnak. És már abból is nagyon lehet látni, hogy hogyan írják meg. Tehát például, hogyha az üzenet dobozban érkezik egy csomó kérdés, meg amikor felhívom, és van rengeteg ilyen aprólékos kérdése, meg ilyeneket is megkérdez, hogy kikkel dolgoztunk már eddig együtt, azoknak milyen referenciáink vannak, biztos, hogy ez, amit eddig csináltunk máshol, az az ő szektorukban, az ő cégükben is működni fog, tehát, hogy
1: ez néha nem kapcsolódik egy picit ez a problémás ügyfélkategóriába.
0: Ja, nem, én nem hív, nekem nincs ilyen ügyfélkategóriám, hogy problémás ügyfél, mert az a problémás ügyfél, akit nem tudunk megismerni, és akivel nem tudunk összekapcsolódni, és nem jól fogtuk meg őt, vagy nem tudunk időben váltani, vagy nem tudtunk eléggé empatikusak lenni, abból lesz a problémás ügyfél. Nekem nincsen ilyen kategóriám, hogy problémás ügyfél. A biztonságorientált ügyfelek inkább tényleg vagy azért működnek így, mert nekik az életstratégiájukban is ez vált be, hogy a biztosra mennek, és nem szeretnek kockáztatni, vagy pedig hosszú ideje már dolgoznak egy olyan munkakörben, ahol egyszerűen ez erősödött fel. Tehát nem mindig csak arra gondoljunk, hogy egy autonóm, önálló vállalkozóval beszélünk, hanem nagyon sokszor az ügyfél, akit megkapunk, az nem a vezető, nem a döntéshozó, hanem valaki a cégtől, aki lehet, hogy 15-20 éve dolgozik beosztottként, és az idők során ez az attitűd alakult ki nála, hogy ő a legjobbat akarja a főnökének, nem szeretné, hogy leordítsák a fejét, hogy valami nem megfelelő ajánlatokat gerebézett össze, és nem biztos, hogy ő egyébként ez lenne alapból, de a hosszú évek alatt, amit eltöltött abban a pozícióban, ez erősödött fel, és ezért mondjuk például egy biztonságorientált ember.
1: Na miért akkor az extrára tovább megyünk, akkor itt most mi biztonságból kicsit lazítjuk a hangulatot egy kis zenével, és folytatjuk is utána a következővel.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szervusztok, és vissza is tértünk Ildivel közösen itt a üzletszerzés témakörünkben. Tovább folytatjuk ugye az ügyfelkezelés kapcsán, most már
2: egyébként... Hát én kezelni nem szeretem az ügyfeleket.
1: Üzlet. Igen. Ügyfélkezelés. Hát igazából most...
2: Ügyfélkapcsolat.
1: Ügyfélkapcsolódás, most kezelés. Hát ki minek hívja, mondjuk orvosok nem vagyunk, úgyhogy akkor nem kezeljük, de valahogy ez így kimondtam, és így elgondolkodtam, hogy biztos, hogy jót írtam ide magamnak.
2: Egyébként szokták ezt így nevezni, hogy ügyfélkezelés, a problémát kezelni. Sokszor használjuk ezt a szót, hogy kezelés, az egyébként, ha belegondolom.
1: Hát mondjuk lábalás, az furán hangzana, ügyféllábalás. Az már egy másik kategóriába esne talán. Most ellábalom az ügyfelet. Vagy elszemelem, vagy nem is tudom, hogy na, igen, hagyjuk ezt.
2: Egyre rosszabb lesz szerintem, igen. De oké.
1: De hát, ugye most volt ez a három fő témánk, fő orientációnk, ugye így fogalmaztuk, hogy ki hogyan szereti, hogyha az ügyfél típusokat, hát kezeljük, csak visszatérünk itt a kezekhez. Akkor ugye ott beszéltünk azt, amilyen ide...
2: Beszéltünk.
1: Tájszóláson beindult.
2: Ez egy nógrád, kicsit egy nógrádi volt talán. Szóval beszéltünk, még az István így elkacagja magát, eddig beszéltünk kapcsolatorientált.
1: Itt vagyok.
2: Az eredményorientált és a biztonságorientált ügyfelekről, és ígérted a hallgatóknak, hogy lesz egy negyedik. Na, visszaadom a szót.
1: Hát a negyedik az inkább legyen egy ilyen gyakorlati tanács, ami lehet fontos. Ami triviális talán, az itt is az, hogy ennek nem kell megszülnünk a spanyol viaszt. Tehát, hogy ehhez nem kell azért ilyen nagy méreható kutatásokat csinálnunk, vagy éppen 8000 ügyfél e-mailt átmolyolnunk. Két opciót tudok én erre a legjobban javasolni, amit én is használok. Az egyik ugye telefonon, hogyha beszélgetünk, akkor nyilván megkérdezzünk ilyen alapvető kérdéseket. A másik meg, amikor ügyfélé válik valaki, én általánosságban szoktam javasolni, hogy kiküldjön a partnerem egy ilyen nagyon egyszerű ügyfél üdlévállási űrlapot, vagy kérdőívet, aki hogyan nevezze, amiben nem az életét akarjuk lekutatni, hanem csak egy ilyen 3-6 kérdésből állóan, hogy hogy érezte magát, amikor ügyfélé vált, mi volt a kedvenc dolga, mi az, amikor úgy érezte, hogy nagyon jó volt ott az a folyamat, mi az, amit egy picit hiányolt így az ügyfélé válás folyamán, mennyire volt egyszerű ez a dolog, és a munka során, amikor már most már ügyfél lett, mi az, ami neki a legfontosabb abban, hogy a kapcsolatot hogyan tartsuk, mi röviden, hosszan, tömören, tehát ott vannak ilyen opciók, meg vannak ilyen szabadírásos szövegek is, pont azért, hogy ne korlátozzuk meg, hogyha ő valamit akar mondani, és hogyha ezt így figyelembe veszed, és így rögzíted ugye ebben a CRM-ben, vagy bármilyen rendszerben, ahol az ügyfeleidet kezeled, akkor már megvan az alapvető dolog, hogy nem kell nekünk kitalálnunk ezt, és hogyha beszélgetünk az ügyféllel, vagy valamilyen félreértés kelekedhet, és visszatérünk ehhez a kis laphoz, megnézzük, akkor van már egy olyan pontunk, és meg tudjuk mondani, hogy figyelj, te ezen a papíron azt írtad, hogy XYZ, mit tudom én. Jó, rendben van. Ebben a témában javasolnék esetleg, nézzük meg, hogy ez tényleg így volt-e, mert most itt a kommunikációban eltérést látok, és szeretném, hogy jól érezd magadat, mint ügyfél, és ha már így megfordítottuk ezt a dolgot, mert volt valami, amit leírt, és az alapján jártunk el, és neki az nem tetszett, akkor már ő azt fogja mondani, hogy hú, oké, akkor itt lehet, hogy valami félreértés volt, ezt írtam, fú, igazad van végül is, akkor gondolkodjunk el rajta. Tehát, hogy nem akarjuk mi kellemetlen helyzetbe hozni senkit, de mégiscsak megvan az a közös kapcsolódásunk, hogy fölajánlottuk neki, hogy esetleg valami változott a szokásain, nem harapjuk le egyből a fejét oda-vissza, tehát megtartjuk a partnerséget.
2: Igen, te ezt ilyen rendszer szinten csinálod, hiszen te rendszereket fejlesztesz, úgyhogy te tényleg kiküldesz ilyen kérdőíveket, ami szerintem egy nagyon okos ötlet. Én még egyébként a negyedik típusra azért még pazarolnék egy-két mondatot, ugye a minőségorientált ügyfelek, mert ha már azt mondtad az előző részben, a zene előtt, hogy problémás ügyfelek, hát ha nagyon akarnám, akkor mondhatnám, hogy ők azok. Ugye a minőségorientált ügyfelek, a szemben a másik hárommal onnan ismerhetők fel, hogy mind az előző hármat szeretnék egyszerre. Tehát a minőségi kapcsolatot, a biztos garanciákat, a gyors és minőségi eredményeket, nagyon érzékenyek a pontatlanságra, szokták őket ilyen perfekcionistáknak, tehát ilyen maximalistának is mondani, sőt van olyan ember, aki ezt magáról is mondja, hogy hát én maximalista vagyok, én mástól és csak annyit várok, mint magamtól. Köszi, zárójelben. És így érzem ilyenkor, amikor nagyon részletgazdagon belemegy abba, hogy akkor hogy lesz az a... Tehát, hogy már az én szakmámban is benne van, tehát már kicsit jobban tudja, hogy mi az, amit
1: tehát
2: fogok...
1: Tehát edukálni próbál téged is,
2: próbál ki, igen, kicsit oktat, vagy tanítgat arról, hogy én mit csináljak. Ezeket a... Ha nagyon akarom, akkor nevezhetjük őket problémásnak. Nekem ők nem okoznak problémát egyáltalán, mert...
1: Hát máshogy kezeled, de amúgy lehet definícióban
2: benne van a, hát igen, vannak. Benne van a pakliban, hogy ők is befutnak a csőbe a másik hárommal együtt.
1: Volt olyan partner, aki azt mondta, hogy ezeknél az ügyfeleknél szoktuk alkalmazni ez a plusz oszlopot, hogy bekattintasz, és kétszeres szorzó lesz.
2: Hát, igen, csak tényleg az a fontos, hogy ne, ugye szoktunk ugye ügyfélkapcsolati képzést tartani, és igyekszünk ezt mindig üzenetbe átadni a tréning résztvevőknek, hogy ezeket az ügyfeleket ne nevezzük magunkban problémás ügyfélnek, hanem egész egyszerűen fogadjuk el, hogy vannak emberek, akik így nevelkedtek, itt szocializálódtak, egy ilyen státuszba kerültek, vagy ebben vannak, vagy így élik az életüket, vagy egész egyszerűen vásárláskor is, ha elmennek egy boltba, nagyon látszik, sok mindent megkérdeznek, elolvassák tényleg a 64 oldalas ASF-et, szóval vannak ilyen emberek, és semmi gond, mert...
1: Előítélet nélkül azt mondom, hogy néha tudom őket sajnálni, hát vagy irigyelni az
2: hát
1: időjüket.
2: Inkább. Meg én azt tapasztaltam, hogyha egy ilyen ügyfelet viszont egyszer sikerül elkötelezni, és én kifejezetten azt használom azt a szót, hogy elkötelezni, és nem azt, hogy bebizonyítani neki, hogy milyen jó vagyok, mert ez egy nagyon-nagyon tipikus hiba szerintem a tárgyalás technikában, hogyha én elkezdek, mint egy ilyen jó diák felelni ezekre a kérdésekre. Tehát most mondok egy példát pár hónappal ezelőtt, minőségorientált ügyfelem hívott, mert az előzményekből abszolút tudtam ezt detektálni, és azt kezdte nekem mondani, hogy legyek szíves őt meggyőzni arról, hogy miért a mi ügyfélszolgálati tréningünk a legjobb a piacon, a többi versenytársunkhoz képest. És akkor így mondtam, hogy ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és én lennék a legboldogabb, ha tudnék rá válaszolni, de mivel én tartom a tréninget, ezért nincsen időm másoknak a tréningére beülni sajnos, úgyhogy erre maximum ő tud válaszolni. És akkor egy jót nevetett, és rájött arra, hogy valóban, hát honnan tudnám én azt, hogy a versenytársaim mit csinálnak, amikor én nem ott ülök, hanem a sajátomat csinálom. És akkor lekattant erről a dologról, tehát hogy ez szerintem fontos, hogy ne kezdjük el bizonygatni, hogy tényleg mi vagyunk a legjobbak, hanem hát most hol...
1: Hú, régen voltak, tudod, ezek az ilyen coach gondolatok, amik a weboldalakon is szerepeltek, meg ugye az ajánlatokban is, hogy most hirtelen akartam mondani
2: ugye,
1: párat,
2: ilyen,
1: de
2: ugye,
1: ez
2: ugye,
1: a legjobb,
2: három, igen,
1: legjobbak
2: három
1: vagyunk,
2: évet.
1: Meg itt aztán garantált a minőség, mert minőségorientáltak vagyunk.
2: De ki
1: vagyunk,
2: nem? Szóval ezek nem megfelelő mondatok, mert hát ki az, aki kírja magáról, hogy mi lusták vagyunk, tök pontatlanok, mindig késünk, és egyébként is teljesen irreleváns és gáz, amit csinálunk, szóval.
1: És ezek, amúgy ennyibe kerül.
2: És ezeket rohadt drágák is vagyunk.
1: 25%-os akciós áron most megkaphat ezt. De hogyha nem ezt szeretnéd, hanem a másik énünket,
2: igen, akkor ez az nagyon durva lesz. Szóval én azt gondolom, így csak így kerekítvén, és szerintem ez fontos, amit mondtál, hogy ha nem akarjuk, nagyon sok ember megpróbálja valahogy azt kitalálni, hogy a másik ember mit gondol, mit szeretne vajon az ügyfél. Hát kérdezzük meg. Tehát én például, hogyha legelőször találkozom egy emberrel, én megmondom őszintén, hogy figyelj, ha tegeződünk, vagy figyeljen, ha nem tegeződünk. Én nem szeretnélek téged zaklatni, szeretném megtudni, hogy neked mi a kényelmes, hogy te fogsz engem keresni, én keresselek rendszeres időben, vagy csak akkor, amikor van valami új infónk, az ajánlatra tényleg mikor térjünk vissza, szóval, hogy nem kell nekem kitalálni, hogy mi van az ő fejében, hát kérdezzünk
1: miért
2: rá.
1: Miért is kéne, nem vagyunk mi jó sok, meg...
2: Kérdezzünk rá. És én egyébként ezt felszoktam írni viszont abban a rendszerben, amiről majd a következő blogban beszélünk, tehát én nem biztos, hogy ezt meg tudom jegyezni, mert azért nem káptalan a fejem.
1: Miért?
2: Vagy kápos. És ezért felírom magamnak. És egyébként én ezt meg szoktam mondani, te én is, mint ügyfél. Tehát ha valaki tőlem akar valamit, akkor ugyanezt megmondom, hogy kérlek, nekem ne írj két hetente e-mailt. Hidd el, hogy abban a pillanatban, hogy aktuálissá válik, amit te akarsz tőlem, én foglak téged keresni. És tényleg úgy is van, és meg is fogom mondani akkor is, hogyha nem aktuális.
1: Igen. Még említettél ilyen kérdéseket, amiket érdemes lehet bedobni, vagy fölismerni, hogyha ezekről a négyfajta ügyféltípusokról beszélgetünk, hogyha valamit kérdeznek. Itt volt a kapcsolatorientáltnál, hogy kikkel dolgoztál már együtt, vagy hogyan tudunk hosszú távon együttműködni. Előkerülhetnek ezek a kérdések, amiből fölismerhetőek. Van a többinél is egy ilyen általánosan fölismerhető tendencia nálatok?
2: Hát igen, ez amit az előbb már említettem, hogy a biztonságorientált emberek azok azért mindig szoktak azon gondolkodni, hogy kivel dolgoztunk már együtt, megadott esetben ők szokták elmondani azt, hogy milyen kockázatai vannak annak, amit most éppen vásárolnak. Például tréning, akkor ő mindig elmondják, hogy hát a mi cégünknél még nem volt sosem tréning, vagy elmondják, hogy nálunk már volt, de nagyon rossz volt, és ezért én nagyon félek attól, hogy az emberek már eleve ellenállással fogják ezt majd fogadni, stb. Akkor, tehát, hogy az valószínű, hogy akkor ő garanciákat szeretne kapni arra nézve, hogy amit mit csinálunk, az nem fogja az embereket ott kiégetni még jobban, hanem hogy tényleg segítség lesz. Az eredményorientált emberek, azok meg határidőkre kérdeznek rá, tehát az teljesen egyértelmű. Kicsit türelmetlenek is néha, tehát szoktam érezni rajtuk ezt az időnyomást, hogy megbeszéljük előre, hogy például egy szervezetfejlesztés az hosszú folyamat van, úgyhogy eltart egy évig, de ők már a második hónapban így ütik nekem a képzeletbeli tamtamot, hogy még mindig nem változtak meg itten a dolgok, és akkor mondom, hogy ne haragudjatok, de én 8-10 évig kialakul egy problémás helyzet, akkor hogy tudna az két hónap alatt egy varázsütésre eltűnni? Szóval
1: nyugi. Ez nem olyan, mint a túró, hogy megromlik gyorsan.
2: Hát ez nem lesz gyors.
1: Vagy a tej.
2: És egyébként az ilyen eredményorientált ügyfelek ezt nem is szeretik hallani, amikor azt mondom, hogy fiatek, ez nagyon nem lesz gyors, tehát ez lehet, hogy 1-2 évig fog tartani, de haladunk mindig, és már fogtok érezni az első hónapban érezhető eredményei lesznek, például ezek. Uh-huh. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy még akkor is, amikor tudjuk, hogy ez egy hosszú, kínos, keserves folyamat lesz, akkor is az eredményorientált, meg a biztonságorientált embernek nagyon kell az, hogy ő már az elején érezze, hogy valami megoldás itt fog születni.
1: Tehát ha tudjuk, hogy kivel van dolgunk, tudjuk, hogy hogyan szereti, milyen preferenciái vannak, akkor most már csak majd az lesz a kérdés, hogy hova is írjuk fel mindezt, mert ugye, hogyha a fejünkben tartjuk, elvész, hiszen feltételezhetően nem csak egy ügyfele van egy partnernek, hanem több ügyfele is lesz, vagy hosszú távon azért ugye később is visszatérhet egy ügyfél, és akkor ott jó dolog, hogyha ez itt megvan, fent van, és mielőtt ide belemennénk abba, hogy akkor mégis hogy kéne ezt tárolnunk és kezelnünk, meghallgatnánk még egy szuper zenét.

0: Rendszabváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hogyha egy smooth operator-t hallgattuk, akkor mi nem jobb annál, mint hogy hol tároljuk, mit kezdjünk az ilyen adatokkal és információkkal. Úgyhogy visszatérve ehhez a témához, ami csak a fejünkben van, az nem rendszer, hanem egy emlék, és ha jól emlékszem, akkor volt is egy ilyen Get Things Done nevezetű kis David Allen könyv, amiben pont az volt, hogy a fejünk az nem arra való, hogy tároljunk információkat, hanem arra, hogy gondolkodjunk, és azért az evolúciója így a vállalkozásoknak, vagy a vállalkozóknak, a legtöbb cégnél mindig úgy kezdődik, hogy fejben tárolunk mindent, és próbáljuk megtartani ezt az információt, és az emlékeinkből dolgozni. Nekek honnan jött, mennyire volt ez meg, vagy egyből már itt is belementetek abba, hogy volt valahol vezetve ez?
2: Hát leges-leges években ez egy Excel táblázatban volt belepakolva. Az volt a neve magunk közt, hogy a mantra, mert úgy neveztük a kolléganőimmel, mert hogy ugye minden héten felmondtuk egymásnak, hogy mizó az ügyfelekkel, és abban már viszont, már az Excel táblában előre haladtunk az elejétől fogva, hogy színekkel jelöltük az ügyfeleket.
1: Fú, akkor ti nagyon előre haladott állapotban voltatok. Én multinál, amikor dolgoztam, még annak idején is ez a jegyzetfüzeti papír meg a naptáramban volt, és ott aztán voltak szép jegyzeteim minden egyes ügyféllátogatás után, ami gyönyörű szép volt, még színes is volt néha, meg bele volt ragasztva a névjegy, meg minden. A mai napig megvannak ezek, és így visszalapozgatva láttam, hogy milyen menő volt.
2: Ja, a füzeteim nekem is voltak borzasztó, és aztán utána sose lapozgattam vissza őket rendesen, úgyhogy mostanában azt csinálom, hogy a tabletemben, ilyen mappákban tárolgatom az ügyfeleket, mert a jegyzetfüzet az olyan, hogyha betelik, akkor valahova félrerakom, és hogyha fél év múlva keveredik valami elő, akkor ezt tuti, hogy nem fogom megtalálni, hogy ez melyik jegyzetfüzetben volt, de minden esetre az elején úgy csináltuk, hogy bevettük mondjuk az adott céget a táblázatba, és akkor adtunk neki egy szint, ugye kék, hogy hideg. Uh-huh. És akkor utána, hogyha már megkerestük, és volt vele valami kapcsolatfelvétel, akkor ugye átszíneztük sárgára, hogy így már felmelegítettük, és hogyha megvolt az üzlet, és elkezdtünk vele dolgozni, akkor lett belőle zöld, és pirossal jelöltük azokat, akikkel semmiképpen nem, tehát akik azt mondták, hogy köszönjük, nem, meg mi is azt mondtuk, hogy nem. Meg voltak ezek a semleges ügyfelek, akiket kergettünk.
1: Ezek szürkék.
2: Igen, ők voltak a szürkék. Kergettük őket, nem tudom, fél évig, évekig, vagy hónapokig, ők voltak a szürkében, és ezeket így pakolgattuk így a füleken, különböző füleken tartottuk nyilván, és akkor ott már emlékszem, hogy az ilyen kemény adatokon kívül, hogy telefonszáma, e-mail, stb., ott már azért csináltunk ilyen puha adatokat is, hogy milyen orientáció, mi a kedvence, mit utál, hogy tartsuk vele a kapcsolatot. Tehát, hogy ott
1: félig
2: már,
1: vagy nyersen átsütve.
2: Igen, már ott már elkezdtük az ilyen használati útmutatókat jegyzetelgetni egymásnak, de ugye akkor még nem ilyen felhő alapon, meg online, meg nem tudom én mi volt, hanem ez egy fizikai Excel volt, ami mindenkinek meg volt a gépén, és akkor ezt mondtuk fel egymásnak, ezért volt ez a mantra.
1: Ja, mert ilyenkor másolgattátok majd át egymáshoz. De izgalmas lehetett. Meg ez a hetente egy e-mailben, figyelj, akkor küldtem a frissítést.
2: Igen, a legeslegújabb mantra volt olyan, hogy a leges-leges-leges-leges legújabb mantra, aztán utána átkezdtünk ilyen verziós számokat, hogy mantra 1, mantra 2, mantra 3, mantra 644.
1: Csíha.
2: Szóval ez volt még a 2000-es évek eleje, szóval csak hogy visszamenjünk oda, hogy melyik időszakról beszélünk. Szóval ez 2000 és mondjuk 2003-4 között volt ez így.
1: De ez tök jó, mert azért rengeteg olyan partnerem volt, akik a jegyzetfüzeten meg papíron jegyeztek föl mindent, tehát akár a raktárkészletüket ott vezették, és akkor olyan volt, mint hogy húzták egyes rigulákat, hogy most hány darab volt, vagy fogyott el a raktárról, vagy mikor kéne rendelni, akkor odaírták, hogy ezt rendelni kéne.
2: Egyébként még most is van ilyen ügyfél, szóval...
1: Tű, kemény, igen, külkeményen.
2: Ne aggódjunk.
1: Meg akik fejben mindent, és volt egyszer egy ilyen beszélgetésem, az a kb. Így kioktatott mindenről típusú ügyfél volt, tehát bármi, amit így javasoltam neki, akkor azt mindig megindokolta, hogy neki az ott miért nem jó, és neki miért nincsen arra is úgy szüksége ilyen információra. Ezt elfogadom, tehát nyilván ez az ő dolga, de amikor utána meg elkezdett kioktatni engem, hogy ez hogyan kellett volna nekem valamit megcsinálnom számára, ami kb. Ugyanez a metodika alapja ment, és amúgy hozzáteszem, pont úgy csináltam, csak rosszul olvastál a dokumentumokat, akkor így elgondolkodtam rajta, hogy Na, akkor ez az a pont, ahol el kell döntenem, hogy szeretnénk együtt dolgozni, vagy azt mondom neki, hogy nézze, vizsgálja meg, ő is csinálja egy ilyen önreflexiót, és mielőtt így számon kérne bárkit is, vizsgálja meg, hogy ott nála mi a helyzet, és mi volt a valódi indok, ami miatt így úgy érezte, hogy most neki ezt meg kellett osztania velem.
2: Hát egyébként a fejben tartással csak az a gond, hogyha az illető kollega elmegy, akkor ez a fej is elmegy vele, tehát...
1: Hát általában ezek a cégvezetők, akik fejben tartanak
2: ja,
1: mindent.
2: Ja, hát az szuper, tehát az, azért az elég nehéz, mert akkor ez
1: mondta,
2: azt is jelenti...
1: kollégákat.
2: Igen, igen, tehát ez azt jelenti, hogy az ő feje is... a cégértéknek akkor a nagy része, tehát ez is egy mondjuk így egy nagy kitettség, hogyha ezt
1: föl... Hát, ha eladod, akkor a fejét is el kell adni. Hát most...
2: Hát meg igazából az a kérdés, hogy azt hogyan tudja átadni másnak struktúrált formában, hogy mondjuk nem ilyen történeteket mesél róla, szóval azért a rendszernek az is a sajátja, hogy kereshetőek benne a dolgok. Tehát hát ezt te sokkal jobban tudod, mint én.
1: Mondjuk abban a fejben nem biztos, hogy kerestem volna, egy bárkinek a fejében is, hogy kényelmes lenne ott keresgélni. Tehát leültetném, van ez a, nem az emlékmás, de valamilyen hasonló filmek, ahol így a memo, volt is egy ilyen film, fú, most nem jut eszembe, ahol volt egy úriember, akinek törölték a memóriáját bizonyos munkák után, mert nagyon szenzitívek voltak a munkái, és ott akár egy olyan gépet épített, amiben már a jövőbe is belelátott, és akkor ez milyen izgalmas lehet, hogy előre tudod, hogy az ügyfeled mit fog, vagy hogyan fog reagálni. Előnyei, hátrányai biztosan vannak. Na de visszatérve, hogy a fejből azért olykor kikerülnek a dolgok a papírra, jobb esetben. Már a papíron is annak idén emlékszem, hogy én úgy a meetingeken tettem ilyen kis, ilyen, mint hogy ilyen villámjá vagy felkiáltójá volt, akkor azok voltak ilyen prioritásokban, hogy nagyon fontos, gyorsan, sürgősen kell, vagy mi lenne. Illetve a meeting közben volt olyan, amikor írtam jegyzetet, és fölül mindig ki volt hagyva nekem egy ilyen tudulistának nevezett kis szekció, ahol mindig oda betettem egy kis kockákat, és ha valami nagyon olyan volt, akkor odaírtam.
2: Fú,
1: és
2: de amikor... nagyon struktúráltan dolgozol, ez nagyon
1: egyszer,
2: kemény.
1: Egyszer megmutatom, hogy milyen jegyzetem volt. Nagyon...
2: És te, hogy, te hol tartod most ezeket az adatokat?
1: Hát most már rendszerben, konkrétan rendszerben. Régen azért ugye, meg most is még vannak ilyen kettős állapotok, hiszen amennyire bármikor is ugye ezzel foglalkozó, ez a Schuster cipője, ez mindig ott van, tehát szerintem ez rendszeresen minden vállalkozásra igaz, vagy személyre, hogy lehet bármiben profi bárkinek, bárhogy bármit megcsinál, de a sajátjában mindig vannak kis lyukak. Én például nagyon erősen és aktívan használom a naptáramat. Olyan szinten, hogy a naptáramban én mindent beszínezek, hogy ott mondjuk az egy tárgyalásom volt, vagy egy ilyen konzultációm, vagy egy megbeszélésem volt. Volt egy időszak, amikor ilyen családi programokat is mindent beírtam, ugye mai napig is beírom, csak most már nem olyan agresszívan teli tömbbe a naptáramat. Még azt is fölrögzítem amúgy, hogyha utazási időm van. Tehát effektíve, amikor mondjuk A-ból B-be el kéne jutnom, kiszámolom, hogy nagyjából másfél óra az út, és ezt beteszem a naptáramba az esemény elé, meg után.
2: De jó.
1: Mert egyszerűen igényem van rá, és bár nyilván itt a tudom akkor, hogy azokban az időpontokban az én CRM-emből, vagy az én jegyzetemből, vagy bármimből, mik azok a tudó feladatok, amiket el tudok végezni közben. És akkor itt már nem kell a útközben gondolkodnom fejben, hogy most mit hogyan csináljak, aztán nyilván ez így később alakult, és akkor az utazási időt én már inkább ilyen zenehallgatásra, vagy kikapcsolódásra használtam. Volt időszak, amikor non-stop ilyen podcastokat hallgattam akkor. Tehát egy nagyon vegyesen volt. Most egy ilyen CRM-ben vezetem az dolgokat, információkat, és ha kell, akkor hála Istennek, ugye már ilyen AI integrációk vannak, ott benne van teljesen az, hogy egy megbeszélés előtt, hogyha már régen beszéltem egy adott ügyféllel, akkor régi jegyzetekből készít az AI nekem ott egy ilyen összefoglalót a rendszeren belül, és megmondja, hogy na ez volt a legutolsó beszélgetés, ezekre hívtátok fel egymásnak a figyelmet, itt ezek voltak, az volt, és akkor nem kell visszaalapoznom 35 ezer kronológiát ott, hogy mi történt. Nekem ez amúgy nagyon erősen megkönnyíti az életemet, bár én abban hiszek és azt vallom, hogy ha valamit már kétszer legalább meg kell csinálnom, mint feladat, akkor harmadjára már igyekszem azt akár vagy automatizálni, vagy valamilyen folyamatként kialakítani magamban, hogy rutinszerűen tudjam, azt úgy fogom csinálni, és akkor másnak is úgy kellene csinálni, tehát hogy ne kelljen gondolkodnom, hogy hol keressem.
2: Erről majd beszéltünk, hogy erről csinálunk egy külön adást ezekről a folyamatok automatizálásáról, meg hogy könnyítsük meg az életünket minden nap, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon gazdag téma. Nekem most erről az jutott eszembe, hogy én akkor kezdtem úgy igazán rendszeresen rászokni arra, hogy ezeket az ügyfél, hát nem azt mondom, hogy adatokat, de információkat vezettem, amikor amikor a kolléga is kapcsolódik ehhez a dologhoz. Tehát amikor nem azon, hogy én nekem egyedül kell visszaemlékeznem, most lehet, hogy szégyentelen dolog, de nekem nagyon-nagyon jó a memóriám. Tehát nagyon
1: egy időben nekem is az volt.
2: Nagyon sok ember tudok megjegyezni, keresztneveket abszolút, és a hozzájuk kapcsolódó történeteket, igényeket, visszaemlékszem hosszú idők beszélgetéseire, de arra emlékszem, hogy amikor még ez az online világ nem volt ennyire erős, tehát hogy telefonon mentek a beszélgetések, és nem volt arra lehetőség, hogy online csináljuk, amiben ugye majd ilyen jegyzett készítő AI bejön, és akkor elvégzi. Nekem például volt egy ilyen trükköm, remélem, hogy most régi ügyfeleim nem hallgatják, vagy ha igen, akkor most akkor így leleplezem magam, hogy azzal, hogy én felajánlottam, hogy a beszélgetésünkről készítek egy gyors kivonatot, hogy miről beszéltünk, miben maradtunk, az igazából mindkettőnknek kellett, tehát hogy nekem is nagyon jó volt, és akkor így legalább az ügyfelem miatt úgymond megcsináltam, de ugyanakkor ez azért is nagyon jó volt, mert így jogosan küldtem neki egy e-mailt. Tehát ugye a beszélgetés után volt egy nagyon jó indokom arra, hogy akkor azt mondom, hogy kedves X, akkor erről beszéltünk a múltkor, ezekben maradtunk, és ez már ugye a szuggeszív kommunikáció szabálya szerint, ez már egyel arrébb löktem a, mondjuk így a folyamatot, és kezdtem egy kicsit az zárás irányába menni, hogy akkor vagy igen, vagy nem, mert...
1: Meg ott nyilván tudtatok megállapodni dolgokra,
2: hát igen,
1: és akkor
2: azt ott mert írásban tudott, is így van, meg tudott rá reagálni, hogy fúj, én nem erre emlékszem, hanem arra, na szuper, akkor már akkor meg is van. Meg a másik az az, hogy nem csak az a kérdés, hogy az ügyfelet hányszor és hogyan keressük, hanem szerintem az is egy nagyon fontos pont, és ezért is kellenek a rendszerek, hogy te magad mikor ereszted el.
1: Igen, és mielőtt még ide beleugranánk mélyebben, hogy akkor végül is hogyan is érdemes ezt kezelni, mert ugye lehet ezt emberhez, céghez is kötni, meg bármiféle passzivitás, aktivitást lehet ebben kihozni, előtte még egy ilyen záró zenét meghallgatnánk, és akkor utána beleugranánk ebbe a végső, nem stádiumba, hanem inkább egy téma részbe.

0: Ez volt a Sávváltó.
1: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
2: Hát, és most vissza is tértünk, visszaérkeztünk ugye ide a vége felé, majdnem rosszat is játszottunk le, de ez ne akadályozom meg semmiben, mert ott tartottunk, hogy ha már van egy jó kis rendszerünk, akkor miért ne lehetne ezzel a rendszerrel valahogyan valamit kezdeni. És ugye itt volt a beszélgetésben egy gondolat, ami bennem megragadt, hogy oké, rendben van, van egy ilyen rendszerünk, végig megy ez a beszélgetés, hol tároljuk, miként tároljuk, de hogyha már tároljuk, akkor mégiscsak ezt kihez kéne kötnünk. És nekem a legtöbb tapasztalatom az, hogyha ezt emberhez vagy céghez kössük, ugye ez a két kérdés szokott felmerülni. És azért itt az elmondható, hogy mindkettő lehet jó, vagy akár mindkettő lehet hasznos. Én általában inkább céges ügyeket inkább cégekhez szoktam kötni, vagy akár ilyen e-mail címhez mondván, mert ugye különböző rendszerek különbözőképpen funkcionálnak és működnek, és így ezek tudnak költözni, mint információk. Tehát nem hasztontalan dolog az, hogyha valaki elmegy egy cégtől, akkor átmegy egy másik céghez, és azért tudom, hogy mit beszéltem veled más témákban is, mert nyilván ugye, ha jól van kronológiai felépítve, vagy létrehozunk egy új kapcsolattartót egy rendszerünkben, akkor megmarad az a céges e-mail címhez kötött információ, mert a CRM-ek nagy része, vagy egy része azért e-mail címhez, vagy doménhez, vagy valamilyen ilyen kapcsolódásra szokta az ügyféladatokat, meg a kronológiát kötni, vagy akár egy elemhez.
3: Hát igen, csak ugye nagyon sokszor van az, hogy az ügyfélnek a neve szerepel az e-mail címben, és nyilván, hogyha elmegy, akkor ugye azt megszüntetik ezt az e-mail címet, tehát ez egy tök jó kérdés egyébként, hogy mi legyen a mondjuk így a startkőre rakva, én a személyt, jó, mert ez sem meglepő, de én az embert szoktam lerögzíteni magamban, tehát XY, és akkor nyilván melyik cégnél dolgozik, meg van egy e-mail címek, telefonja rendben van, de ugye nagyon sokan céges telefon, céges e-mailt használnak, ezek változó adatok lehetnek. De egyébként ez nagyon jó, hogy felvetetted ezt, mert ugye egy pár blokkal előtte beszéltünk arról, vagy lehet, hogy pont erről nem, de hogy ez a milyen gyakran keressük, stb. És nekem volt azzal tapasztalatom, hogy egy ideig nem kerestem az ügyfelet. Én általában úgy szoktam megkeresni őket, hogyha van valami olyan információ, ami neki fontos lehet. Mondjuk tegyük fel, régóta nem voltunk kapcsolatban, akkor nem tudok csak így megjelenni az éterből, hogy szia, hello, akkor van itt ez az ajánlat, amire még nem reagáltatok. Szerintem ez elég bugyuta dolog. Hanem vagy azt írom, hogy na, azóta sikerült előre haladnotok a döntéssel, vagy azt írom, hogy, és ez tényleg igaz, tehát ezt csak akkor használjuk, ha ez tényleg valós, hogy na most van egy új programunk, ami tökre nektek van kitalálva, vagy olvastam egy nagyon fontos szabályozást, vagy információt, szerintem tudjatok róla, és stb. És azért is szoktam az embert rögzíteni, mert sokszor volt már olyan, hogy elment az ügyfél egy másik céghez, és onnan jött ebből egy új kapcsolat. Tehát én szeretem, ha mozognak egyébként a HR-esek, mert ez azt jelenti, ugye nekem álltam a HR-esek a kapcsolatot, mert akkor az azt jelenti, hogy ha elmegy egy másik céghez, akkor nagyobb valószínűséggel, főleg ha az előző cégénél nem sikerült, tehát olyan is volt, hogy akartunk együtt dolgozni, de hát nem ő döntött az ajánlatunkról, aztán elment egy másik céghez, és akkor megkeresett, hogy na, Ildi, eljöttem ez a céghez, na, itt akkor végre meg tudjuk csinálni, amit ott nem tudtunk.
2: Hát ez milyen érdekes így. Azért, hogy a jó kapcsolatápolás meg a megfelelő kommunikáció azért mennyi segít egy ilyenen, hiszen sokszor van az, hogy akkor ott abban a pillanatban nem jön össze valami, és hogy pont így elmondtad. Még az is lehet, hogy nem biztos, hogy a legjobb volt ott a kommunikáció a kettőnk között, viszont ugyanez nálam is fordult, mert hogy a nem megvalósult üzlet, amit így nagyon elutasító volt valaki, tehát ment egy másik céghez is megkeresett, hogy emlékszik még egy ilyen dologra, tudnék-e ebben segíteni, mert itt meg pont most ez fölmerült, és itt már nem, hogy elutasító volt, hanem ő keresett meg, és mondta, hogy viszont itt nem érdekel senkit, hogy ez mennyibe kerül, mert ezt most azonnal meg kell oldani.
3: Ja, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ebben az ügyfél kapcsolatápolásban az nagyon sokszor elfelejtjük szerintem, hogy az ügyfelünk egy céges környezetben ül, és arról a céges valóságról nagyon keveset tud valójában. Tehát lehet, hogy ő mond dolgokat, de hogy ott pontosan hogy zajlik a döntéshozatal, hogy azzal az ajánlat, ami szerintünk nagyon fontos nekik, az lehet, hogy az ő sorrendjükben a 76. és egyáltalán nem égető probléma az, amivel ott most letámadjuk. És lehet, hogy nem azért mondanak nemet, mert mi nem vagyunk elég jók, vagy a mi ajánlatunk nem volt jó, hanem egész egyszerűen nekik ez nem aktuális. Vagy pedig valaki behozott egy hozzánk hasonló szolgáltatót. Mi egyszer így veszítettünk el egy áruházláncot, akivel nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, hogy elment a hárigazgató egy másik céghez, jött egy új hárigazgató, hozta magával a saját csapatát, és
2: mint
3: hiába...
2: Mint is mentek tovább. Igen.
3: Tehát ugyanúgy ez vándorlás, és ez szerintem rendben van. Meg még a másik, ami nagyon fontos nekem, hogyha valaki azt mondja például, hogy köszönöm szépen, de nekünk van ezen a területen már megbízható partnerünk, évek óta együtt dolgozunk, akkor én nem kezdem el a versenytársamat savazni, hanem azt mondom,
2: ez
3: hogy
2: igen, nagyon fontos.
3: Gratulálok, ez nagyon jó dolog, hogy az ember talál magának egy megbízható szolgáltatót, ez szerintem ez nagyon, nagyon szuper, és a mai világban nagyon fontos, megbízható dolog, és hogy viszont én szeretném, hogyha lehetnénk a második, tehát lehetnénk az alternatíva. Ha valami miatt az előző csapat kiesik, vagy valamit nem tudnak behozni, akkor lehessünk mi is egy alternatíva, és ennyi. Mert azt szerintem nagyon gáz, amikor elkezdjük.
2: Lehet, hogy mi egy helyen tanultunk valahol, mert...
3: Nem tudom, ezt nem
2: ilyen
3: tudom,
2: tizen évekkel ezelőtt kezdődött
3: tényleg,
2: nálam
3: nem
2: is.
3: Nem tudom, hogy ez hol volt, lehet egyébként, hogy olvastuk. Lehet, hogy ugyanazt olvastuk, vagy ugyanaz a
2: én ezt egy külföldi amerikai vonalról hoztam ezt a megfogalmazást, és még így nagyon sőt, még az is lehet, hogy annak idején egy ilyen tréningen voltam, most nem akarok nevet említeni, és ott hallottam ezt, aki meg viszont külföldről hoztam, mert tudtam, hogy ő hol tanult, és ott mondta mindig ezt, hogy nem kell mindig harcolni, hogy te legyél az első és a legjobb, mert hogyha ott elkezdesz pusholni egy ügyfelet ebbe az irányba, akkor általában az azzal záródik, hogy vagy sikerül, vagy nem, de akkor egy életre nem fog sikerülni.
3: Hát meg az milyen gáz, amikor elkezded azt a versenytársadat savazni, akit ők már kiválasztottak, mert ezzel valójában azt mondott, hogy ők egy rossz döntést hoztak.
2: Így van, igen.
3: Tehát ez a legrosszabb szerintem, hogy na jó, de mi ehhez képest mennyivel, nem tudom, mik vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél az nem volt elég körültekintő, tehát azt mondjuk, hogy mi olcsóbbak, jobbak, gyorsabbak vagyunk, ez azt jelenti, hogy a mi ügyfelünk az nem volt elég alapos a kutatásnál.
2: Igen, úgyhogy ez a legjobb alternatíva szerintem egy nagyon-nagyon klasszikus, de egy nagyon jó, szerintem egy kiemelten jó lehetőség arra, hogy ott maradjunk azért a toppon. Rengetegszer volt, főleg, hogyha szállító vagy, és akár ilyen kereskedelemen termékekkel foglalkozó, hát ott bármikor lehet olyan, hogy éppen most a másiknak nem lesz, vagy éppen kell egy másik ajánlat. És akkor figyelj, kérünk be tőled is egy ajánlatot, mert most már 5-6-szor meglátogattál minket, itt voltál, vagy mi kerestünk föl lényegtelen is. Egyszer be fog jönni az ajánlat. És akkor lehet, hogy az elején csak ilyen kis apróságokkal foglalkozó, de nagyon sok ilyen gyártó vagy éppenséggel kereskedő céggel, amikor beszélgettem, ott mindig megvolt az, hogy oké, rendben van, de mennyi időt pazarolunk el ezekkel az ügyfelekkel, és akkor ott a saját példámat mindig elmondtam, hogy ilyen méretű nagy cégek, hány év volt, fél év, egy év, x év, ami idő alatt ők átfordultak, és utána az egyik legjobb partnerek lettek, mert a kitartást is igény, ott úgymond számon vették, elment egy kolléga, jött egy másik, és ott már nyitottság volt rá, már nem volt ez a kötöttség, hogy csak attól a cégtől vesznek valamit, vagy ugye ott a cégen belül is, hogy elkezdesz ilyen kis, mint a polip így szétteni a csápokat. Hát egy idő után azért eljutsz arra a pontra, amikor be fog találni ez az ajánlat, és az utána meg fog térülni. Az csak arra kell figyelni, hogy akkor a legjobb alternatíva voltál.
3: Tényleg az legyél. Egyébként nekem még az is mostanában eléggé fontos, főleg amiatt, mert én is kapcsolatorientált vagyok, hogy mondjuk tegyük fel az én szolgáltatásomra aktuálisan nincs szükség, akkor azért én egy olyan kérdést fel szoktam tenni, hogy van-e egyébként olyan terület a cégben, ami most tényleg ostrom alatt áll, vagy kihívás alatt áll, és akkor azt mondják, hogy hát most tréninget, szervezet fejlesztést nem szeretnék, de most nagyon nem működik nálunk az ISO tanúsítás. Most mondok egy példát, és az előző szolgáltatónk az most nem ér rá, vagy nem tudja, és azt mondja, hogy semmi gond, én tudok ajánlani valakit, és akkor itt jön az, hogy tudok ajánlani egy megbízható partnert, aki megcsinálja, és elkezdek egy ilyen szolgáltatás, egy ilyen megoldás brókerként feltűnni a cégnél, amit nem számításból csinálok egyébként, hanem tényleg tök ösztönösen jön, mert az, hogy nekem van egy szolgáltatásom, az nem jelenti azt, hogy abban a cégben az a legnagyobb probléma. Igen. De ha ténylegesen igaz az, hogy én problémákat jöttem megoldani, akkor nem biztos, hogy az én szolgáltatásom lesz a probléma megoldása, hanem lehet, hogy valami teljesen más. És ezzel is lehet amúgy egyébként a hitelességedet építeni, hogyha nem te vagy a megvendő, akkor segítesz és ajánlasz valaki mást.
2: Igen, erre nagyon, nagyon jól működik, és te ott egy magasabb szintre kerülsz abban a pillanatban, hogyha tényleg egy megoldást tudtál kínálni.
3: Csak az a fontos, hogy tényleg jó legyen. Meg igen. Egyébként a másik az, hogy volt már olyan is, hogy kértek tőlem mondjuk egy csapatépítést, én nem hiszek az ilyen szervezeti konfliktusok gokártozással való megoldásában.
2: Hát jó, ki kell lökni a másik.
3: Hát egyszerűen nem az, erre majd lesz egy külön adásunk ezekről a HR problematikákról, de hogy attól azért, mert a cégen belül feszültségek vannak, vagy nem jól működnek dolgok, az egy ilyen kétnapos elvonulás, közös berúgás, stb. Az tünetileg enyhíteni fog, de valójában nem. Viszont nagyon sok cég meg specializálódott ilyen csapatépítő programokra, mi biztos, hogy nem. És akkor persze én ezt nem szoktam ott kifejtegetni, hanem azt mondom, hogy mi nem foglalkozunk ezzel, de ismerek egy tréner céget, aki ezt szerintem nagyon jól le tudja hozni, és akkor beviszem a partnert magát.
2: Igen, és milyen jó, mert megoldottad a gondot, és ott még kikristályosodik igen. Valami, és tudjátok egymást tovább ajánlani és vinni. Még ami itt nagyon kapcsolódik, ugye a témánkhoz beszélgettünk, hogy nyilván beérkezik az ügyfél az űrlapon, vagy bármin is ajánláson keresztül föl kéne hívni, de azért már megtörtént kapcsolatfelvétel, lehet, hogy dolgoztatok is együtt. Utána azért mégiscsak van valami aktivitás, amit vezetünk ezzel kapcsolatban, és tételezzük föl, lezárult a projekt. Most nyilván, hogyha egy egyszeri eladás történt, azért mondjuk egy webshopnál is, ha belegondolunk, abba történik egy vásárlás, nem biztos, hogy azonnal fog újra vásárolni, vagy lehet, hogy örökre elfelejtene minket. De hogyha teszünk egy ilyen aktivitást is még oda mellé, hogy mikor volt az utolsó kapcsolat felvétel, vagy mikor várható egy következő kapcsolatfelvétel, és már azt előre prognosztizáljuk, hogy az utolsó dátumunkhoz képest mondjuk egy hét múlva, három hét múlva küldünk ugye egy ilyen felmérést, hogy na, hogy érezte magát, miként sikerült a projektet lezárni, és hogy bármiben tudunk-e még segíteni, most már minden szuper volt, meg mi is köszönjük a közös munkát. Utána is később még oda tudunk visszamenni, hogy hello, most van egy ilyen ajánlatunk, vagy hello, most van egy ilyen akciónk, vagy hello, erre szeretnénk felhívni a figyelmet, mert most ez itt egy ilyen, nem tudom, áttörés az iparágatokban, vagy akár csak magában az iparágban. Egy csomó ilyen kis apróság van, ami szerintem előre lendíthet minket, és onnantól kezdve már nem azon kell gondolkodnunk, hogy ez egy hideg hívás, vagy egy új ügyfél, és úristen, most remegünk, hiszen már ismerjük. Úgyhogy ott akkor ragadjuk meg ezt az alkalmat, és ne engedjük el, hiszen a jó ügyfél az, aki visszatérő ügyfél, és akkor tudunk mi is jól profitábilis működést csinálni, hogyha nem mindig az új ügyfél akviráláson, tehát ügyfélszerzésen dolgozunk, hanem már meglévőket próbáljuk meg együtt egymás mellett tartani, és együtt fejlődünk előre.
3: Igen, egyébként az emberek nagyon sok ilyen elégedettségi felmérést töltenek ki magánéletükben is, úgyhogy én ezzel egy kicsit óvatosan szoktam bánni, mert hogyha foglalsz egy szállást, vagy bármit csináltál, egyből jön valahonnan egy ilyen automatikus...
2: Három is.
3: Vagy három, és ez nagyon idegesítő tud lenni, úgyhogy én azért nem szoktam egyből küldeni, hanem ilyen, amikor az a szokás alakult ki, hogy ilyen negyed évente, négy havonta azoknak az ügyfeleinknek, akikkel akkor dolgoztunk, küldünk egy ilyen nagyon egyszerűt, tök személyeset. Uh-huh. Ugye 3-4 dolgot szeretnénk megkérdezni, mert szeretnénk mi is fejlődni, megtanulni, és abban benne van egy olyan, hogy vannak-e most még a cégben olyan kihívások, amikre amúgy nincs meg a válaszuk, és ott felsorolunk néhányat.
2: Igen.
3: Tehát ez oké, ez hasznos, igen, de az, hogy én egyből generálok ott egy ilyen kérdőívet, és lehet, hogy aznap már kapott egyet a szállásfoglalásától, a nem tudom, mitől, és a harmadik, mert tudom, hogy úgysem úgy fogja kitölteni, hogy ez releváns legyen, hanem így gyorsan bepötyögi, hogy 5-ös, 5-ös, 6-ös, 6-ös, szerint csak szabaduljon, és nekem pedig valós, tényleges minőségi információkra van szükségem, hogy tudjunk haladni.
2: Nekem kezdődően nagyon vegyesek a tapasztalataim, van, amikor ott helyben így megtörténik a beszélgetés, ott együtt kitöltjük. És nyilván mondom nekik, hogy most ne rám figyeljenek, még nem azt írják oda, amit hallani szeretne valaki is, hanem így együtt kitöltjük, akkor gyorsan sokan visszajeleznek. Nagyon sokszor van az, amikor projekt után küldünk ki egy ilyen kérdőívet, vagy éppen egy értékelésre való felhívást, ott már azért drasztikusan csökken a jó arány. És a másik, amikor meg a projekt eltelte után x idővel küldünk valamit, ott meg aztán meg végképp elvész a sűjesztőbe, vagy már nem is emlékszik, hogy mit kéne ráírni, és már nem töltik ki.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Monsters and obstacles. Dragon Slayer. Dragon Slayer.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Pop-tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop-tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Podcast.hu. Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Podcast.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hitarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.